Fejászófci, mondta Vajszínok, kihenem észre magoma. Néhi olyan. Néhi olyan, néhi olyan. Ég tófci, kautna mahoma. Hát simona, ega nekamona. Ég vanma, ég imi gószia. Ég oma, vaskamtek, vaskamtek. Kakke, kamionágon.